0: 凤凰周记快车，凤凰卫视资讯台，每天准时联系你我。
1: 回到总编辑时间，我是吕宁思。匈牙利总理毛焦尔领导的新一届政府12日在国会宣誓就职。
2: 在匈牙利国会举行的新一届政府就职典礼上，毛焦尔与全体议员一同起立合唱国歌。国歌唱毕，国会主席福斯特霍费尔宣布新政府成立，并介绍新一届政府内阁成员。之后，毛焦尔走上讲台发表演讲。他指出，新政府的目标是建设一个运转良好、富有人文关怀的匈牙利，并重建近年来流失的政府公信力。他承诺，新政府将推行亲欧路线，以确保解冻因匈牙利法治和腐败问题被冻结的欧盟资金。
3: A célunk Magyarország nemzetközi kapcsolatainak helyreállítása és megerősítése, újra a nyugati szövetségi rendszer megbecsült és kezdeményező tagjává kívánunk közösen válni.miközben következetesen képviseljük a magyar nemzeti érdekeket az európai